0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti híreinkben szó lesz az Eisenstadt-Kismartoni tűzoltó világbajnokságról. Hallhatnak a rádió teszt friss eredményeiről. Beszámolunk a Szent Margaréten, Szent Margit bányai tó ideiglenes bezárásáról. Valamint egy tiroli tragikus eset részleteit is hallhatják majd. Egy 18 éves túrázó ugyanis lezuhant a hegyekben. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Mai nappal elkezdődött a 18. tűzoltók világbajnoksága, itt Eisenstadt Kismartonban. Körülbelül 1500 tűzoltó 17 különböző európai országból vesz részt rajta, olyan helyekről, mint például Magyarország, Ausztria, Szlovénia, de számos távolabbi ország is részt vesz. A következő napokra nagyjából 3000 látogatót várnak az atlétikai arénába a szervezők a hétvégéig. Ezt a világbajnokságot eredetileg Berlinben tervezték volna megrendezni, de finanszírozási okok miatt végül ott elmaradt. Ezért Eisenstadt Kismarton gyorsan közbelépett, így került a burgenlandi tartományi fővárosban megrendezésre az esemény. A helyi HTL és HAK például azt is felajánlotta, hogy tudják a különböző nemzetek az iskolát szállásként is használni. A hivatalos megnyitó ezekben a percekben is zajlik. A friss rádióteszt eredményei szerint a Rádió Burgenland ismét a legnépszerűbb regionális rádióadó Burgenlandban. A 10 év feletti lakosság körében a csatorna 24%-os piaci részesedést ér el, a napi elérés pedig 24,7%, és ezzel minden Burgenlandban fogható rádió közül a vezető regionális szereplő. A 35 év felettiek, vagyis a csatorna fő célpontja esetében a Rádió Burgenland 28%-os piaci részesedéssel az Ötráj mögött a második helyen áll. Werner Hérics, az ORF Burgenland tartományi igazgatója szerint az eredmény a hallgatók bizalmát tükrözi. A hitelesség, az aktualitás és a regionális szakértelem mellett a zenei kínálat is sokaknak fontos. A rádió a 2026-os év második felére több kiemelt programot is tervez, köztük a Rádió Burgenland Verein Festspiele rendezvénysorozatot, a Textfunken irodalmi pályázatot, valamint egy átfogó részvételt a Lichtensteinkl jótékonysági kezdeményezésében. Átmenetileg nem lehet fürödni a Szent Margaréten, Szent Margit bányai fürdőtóban, mert a vízminőség vizsgálatok a határértéknél magasabb baktérium szintet mutattak ki. Hogy mivel jár ez, és mi okozhatta, arról most Palágyi Zsófiát hallják.
2: A Kismartoni járási hivatal szerdán fürdési tilalmat rendelt el a Szent Margaréteni Szent Margit bányai fürdőtóra. A tilalom csütörtöktől július 23-ától lép életbe, és visszavonásig marad érvényben, mert a víz nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A hatóság közlése szerint az Escherichia coli baktérium mennyisége lépte túl a megengedett határt. Ezek úgynevezett indikátorbaktériumok, jelenlétük arra utalhat, hogy a vízben komolyabb szennyezés is lehet, például emberi vagy állati eredetű ürülék. A rendszeres ellenőrzéseket az Ilmici Biológiai Állomás végzi, a megengedett határérték 500 telepképző egység 100 ml vízben. Ehhez képest a július 21-i mintavételnél az egyik ponton 816-ot, egy másik mérési helyen pedig 1733-at mértek. A tartomány tájékoztatása szerint a tónál nincs lehetőség a víz kezelésére, a tilalmat ezért csak akkor oldhatják fel, ha a mért értékek ismét a határérték alá csökkennek. Az E. coli baktériumok átlagos élettartalma körülbelül 3 hét. Ha valaki a fürdési tilalom ellenére mégis bemegy a vízbe, megnő a kockázata annak, hogy szennyezett vízzel kerül kapcsolatba, ennek következménye lehet gyomor-bélrendszeri fertőzés, mint például a hasmenés, hányás, hasi görcsök, láz, illetve bőr és seb elfertőződés, szem- és fülgyulladás is, főleg ha valakinek apró sérülése van, vagy víz kerül a szemébe, fülébe, esetleg véletlenül lenyeli. Különösen veszélyeztetettek a kisgyerekek, az idősek, a várandósok és az immunrendszeri betegségben érintettek. Náluk a tünetek súlyosabbak lehetnek, ezért ilyen esetben érdemes a fürdést kerülni, panaszoknál pedig orvoshoz fordulni.
1: Halálos hegyi baleset történt az innsbrucki Nord-Kette hegységben. Egy 18 éves magyar fiatal szerda délután ereszkedés közben 150-200 métert zuhant, és a helyszínen életét vesztette. Részletek szintén Palágyi Zsófiától.
2: A rendőrség tájékoztatása szerint a három egyaránt 18 éves magyar túrázó szerda reggel indult el a Hungerburgbahn völgyállomásától, és a Nord-Kette egyik csúcsát tervezték megmászni, az Egrube hegyi állomásnál pihenőt tartottak, majd tovább indultak. Tájékozódásukat egy telefonos alkalmazás segítette. A túra későbbi szakaszán, meredek terepen az alkalmazás leállt, a fiatalok pedig a Kemacher környékén elvesztették a tájékozódást. A rendőrség szerint ezután ösvény nélküli, nagyon meredek, füves és sziklás terepen haladtak tovább a Kemacher csúcskeresztje irányába. Délután 15 óra 15 perc körül nagyjából 2300 méteres magasságban egy kisebb platóra értek, és úgy döntöttek, visszafordulnak. Az ereszkedés közben a 18 éves fiatal megcsúszott, majd mintegy 150-200 métert zuhant le egy kőtörmelékes árokba. Az egyik túratárs azonnal segélyhívást indított, a másik leereszkedett hozzá, de a magyar fiatalon már nem lehetett segíteni. A mentőhelikopter személyzete egy orvost kötéllel engedett le a sérülthöz, aki szintén csak a halál beálltát tudta megállapítani. Az elhunyt fiú két túratársát egy mentőhelikopter vitte biztonságba, ahonnan rendőrségi helikopter szállította le őket a völgybe.
1: Időjárás. Estére néhol még előfordulhat egy-egy futó zápor, de többnyire száraz marad az idő, és az ég is legalább részben kiderülhet. A szél gyengül, észak felé azonban helyenként még érezhető marad. A hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken. Holnap, pénteken napos, szeles idő várható némi felhőzettel. Összességében a napsütés lesz túlsúlyban, ugyanakkor napközben többfelé átvonulhatnak felhők, amelyek főleg dél körül átmenetileg meg is vastagodhatnak. Csapadék általában nem valószínű, estére pedig ismét kiderül az ég. Már délelőtt élénk, időnként erős, északnyugati majd északi szél támad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Holnap ugyanúgy várom önöket híreinkkel. De mára további szép estét! És jó rádiózást kívánok!